Natukonjo nao. Natukonjo nao nao. Natukonjo nao nu. Katukambule mba nutukaende.